Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában Naim Szulejmánoğlu-ról, a Zseb Herkulesről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Duál Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. ...1967. januárjában a tél éles és könyörtelen hidege csendben szállt le Bulgária Rodope hegységére. Január 23-án Kardzseli megye Mesztalni településéhez tartozó Ahatli faluban. Egy újszülött fiú első lélegzetvételével, mintha a világ minden terhe a vállára nehezedett volna. Amikor a fülébe súgták, a neved Naim lesz. Senki sem sejthette, hogy ez a név nem csak a dobogókon fog rekordokat dönteni, hanem egy néplét küzdelmének egyik legerősebb politikai szimbólumává is válik. Ez a törékeny kisfiú mindössze 9 évesen kezdett súlyemeléssel foglalkozni. A poros sportcsarnokok folyosóitól az olimpiai dobogó legfelső fokáig vezető útján nem csupán vasrudakat és súlyokat emelt, hanem egy nemzet becsületét és méltóságát is a vállára vette. Naim Szulejmánoğlu számára a súlyemelés soha nem csupán technikai sportág vagy éremszerzés volt. Az 1980-as évek közepén a bolgár kommunista rezsim súlyos asszimilációs politikát indított a török kisebbség ellen, amely a történelem sötét lapjaira került. Az 1984-85-ös időszakban a török neveket erőszakkal megváltoztatták. A világhírű sportolót Naimot a rendszer az asszimiláció kirakat figurájává akarta tenni. Nevét erőszakkal Naum Szalamanovra változtatták. Naim volt az utolsó török származású személy Bulgáriában, akinek 1985. februárjában megváltoztatták a nevét. Az elszigeteltségét és a pszichológiai nyomást, amelyet átélt, később így idézte fel. Minden török nevét megváltoztatták ott. 1985-ben a döntés alapján. Februárban az enyém volt az utolsó megváltoztatott név. 1986-ban az ausztráliai világkupán Türkiyébe szökött és politikai menedékjogot kért. Ez nem csak a sportvilágot, hanem a hidegháborús diplomáciát is megrázta. Ahhoz azonban, hogy Türkiye színeiben indulhasson az 1988-as szüli olimpián, szinte leküzdhetetlen bürokratikus akadályokat kellett legyőznie. A nemzetközi szabályok szerint országváltás esetén 3 évet kellett volna várnia, ha korábbi országa nem járul hozzá az átigazoláshoz. Bulgária pedig ezt határozottan elutasította. A helyzetet végül Athénban és Isztambulban folytatott titkos tárgyalások során oldódott meg, amelyeken részt vettek a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség IVF vezetői és Juan Antonio Samaranch, az IVF akkori elnöke. Turgut Özal miniszterelnök államférfői elszántsággal lépett fel, és elérte, hogy Bulgária 1.250.000 dollár átigazolási díjat kapjon. Az összeget az állami titkos tartalékokból fizették ki. Özal a döntésbírálóknak a következő emlékezetessé vált választatta. Még ha le is vágnák a fejünket, azt a pénzt akkor is kifizettem volna. Naim ennek sokszorosát hozta vissza nekünk reklámértékben, és felbecsülhetetlenül hozzájárult Türkiye ismertségéhez. A világ sportirodalmában ismert Zseb Herkules becenevet 1983-ban egy amerikai versenyen kapta. Naim saját testsúlyának több mint 3-szorosát emelte föl, újraértelmezve a fizika törvényeit, illetve az emberi teljesítőképesség határait. Az 1988-as szüli olimpia nem csupán sportverseny volt számára, hanem Türkie 20 éves olimpiai aranyérem várakozásának végét is jelentette. A szüli olimpia emlékezetes eredményei. Szakításban 152,5 kg-ot, lökésben pedig 190 kg-ot emelt. Ezzel rendkívüli rekordot állított fel. Összesen 6 világrekordot és 9 olimpiai rekordot döntött meg. Sikereinek köszönhetően első török sportolóként felkerült a Time magazin címlapjára, és globális ikonná vált. Minden legendás pályafutásnak eljön az ősze. De Naim búcsúja és acélos akaratát tükrözte. A 2000-es Sydney olimpián, bár már nem volt pályafutása csúcsán, mégis vállalta a szereplést. Döntését az a filozófia vezette, hogy ne maradjon benne a soha, ami lett volna, ha érzése. A verseny után így fogalmazott. Amikor majd 40-50 éves leszek, nem akarom azt mondani. Talán sikerült volna, bár csak megpróbáltam volna. Inkább hulladok meg az óceánba, mint egy tóban. Naim Szulejmánoğlu minden felemelt kilogramot arra használt, hogy a Bulgáriában üldözött törökök hangját eljuttassa a világhoz.
A helyzetet az ENSZ-ben és minden lehetséges nemzetközi fórumon ismertette. Az 1989-es nagy kivándorlás folyamatát részben az a nemzetközi figyelem indította el, amelyet Naim kiváltott. Amikor Todor Zsivkov bolgár vezető azt üzente Türkiének, hogy nyissák meg a kapukat, Özal valóban megnyitotta azokat a menekülők előtt. Naim dobogón aratott győzelmei diplomáciai következményekkel is jártak. Nem csupán sportoló volt, hanem a szabadság követe, aki emberek százezreinek segített eljutni az anyaországba. A 9 éves korában kezdődő és 24 évig tartó kitartása ma is a legmagasabb mérce minden fiatal súlyemelő számára. Nem csak a fizikai határokat feszegette, hanem kitartásával, bátorságával és egyenes tartásával egy nemzet sorsára is hatással volt. A dobogón a világ súlyát vállán hordozó férfi öröksége ma is tovább él mindazok életében, akik szabadon lélegezhetnek, valamint a török sport dicsőséges történetében. Vajon lehetséges, ahogy valaki miközben saját fizikai határait feszegeti, egy egész nemzet sorsára és becsületére is ilyen mély hatással gyakoroljon? Naim Szulejmánoğlu története erre a kérdésre a történelem egyik legegyértelműbb és legnagyszerűbb válasza. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Témával kapcsolatban Dr. Jamil Dolcsipek értékkelését hallhatták. A jövő héten egy újabb izgalmas epizóddal jelentkezünk.

Türkiye büszkesége akán megmutatta az új arculatát. Kisebb, sportosabb, fejlettebb, és két új prototípusa már is elkészült. Ez az óriás az ellenséges radarokon csupán egy mély méreteként látszik, és 2029-ben már az eget fogja uralni. A Khan új prototípusai és az azzal kapcsolatos fontos részletek következnek. Ma a török védelmi ipar büszkeségének, a Khan legújabb fejlesztéseinek történetét mutatjuk be. Az első repülésével az egész világot lenyűgöző 5. generációs vadászgép új prototípusai napvilágot láttak, és számos jelentős változtatással ismét minden tekintet rászegeződött. Ha készen állnak, fedezzük fel együtt az ég hazája új csillagának történetét.

A török védelmipari boltjának egyik főszereplője a Kán lendületesen kezdte az új évet. A tavaly először felszállt prototípus mellett immár további két platform is elkészült. Az egyik ezek közül a P1-jelzésű prototípus. A projekt főrepülési tesztjét ezen hajtják majd végre. A másik, most először bemutatott platform a repülőgépiparban Iron Bird, vagyis vasmadár néven ismert rendszer. Ez valójában egy olyan tesztplatform, amelyen egy repülőgép valamennyi kritikus rendszere és alrendszere, különösen a repülésvezérlő rendszer teljes körű földi vizsgálaton esik át. Egyszerűbben fogalmazva, a TUSZÁS rendelkezésére álló két KAN prototípus idén lehetőség szerint rendszeresen repül majd. A vasmadár platformon pedig az összes kritikus földi tesztet végre fogják hajtani. Milyen változások történtek a KAN platformjain? A válasz előtt fontos kihangsúlyozni, hogy jelenleg korlátozott információk állnak rendelkezésre. A változtatásokra főként a közzétett videófelvételek egyes részletei alapján következtethetünk. Részletes fényképek vagy átfogó videós bemutató nélkül szinte lehetetlen minden módosítást pontosan azonosítani. Legelsőként repült KAN mögött látható két új platformot szemügyre véve, az első feltűnő változás az az, hogy a repülőgép összességében letisztultabb és kompaktabb formát kapott. Úgy tűnik, a mérete, valamint a hossza némileg csökkent. A legtöbb figyelmet természetesen az orr kialakítása vonza. Az új prototípusokon az orrrész teltebbnek látszik. Nagy valószínűséggel ez az Aselsan által fejlesztett Murad ASA radar integrálásához szükséges módosítások eredménye. Ha már erről a részről beszélünk, érdemes megemlíteni a radarkupolát is. Itt szintén változások figyelhetők meg. Ez a rész különleges szerkezetű is, hogy alakították ki, hogy minimálisra csökkentse az ellenséges radarjelek hatását a KAN-ra. A további vizsgálat során feltűnik, hogy a levegőbe omlók helyzete és mérete is megváltozott. Az első prototípushoz képest ezek közelebb kerültek a pilóta fülkéhez. A gép orránál, a középső részein, valamint a szárnyak hátsó környezetében több kisebb panel is látható. A feltételezések szerint ezek a törzsbe integrált antennák. A KAN-on nincsenek kívülről kiálló antennák. Az összes antenna a géptörzsbe van beépítve. Ez nem csak az aerodinamikai tulajdonságot javítja, hanem jelentősen hozzájárul az alacsony észlelhetőséghez is. Az EOC és az IRST rendszerek helyei már készen állnak. Az Aselsan által kifejlesztett Toygun elektrooptikai célzórendszer, illetve az infravörös keresőkövető rendszer IRST számára kialakított helyen jól láthatóak az új prototípuson. Ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a KAN saját pozícióján a felfedése nélkül nagy távolságból is felderítse az ellenséges célpontokat. Amikor a KAN végrehajtotta az első repülését, sokak számára rendkívül nagynak és impozánsnak tűnt. Később azonban kiderült, hogy a speciális rendszerének köszönhetően az ellenséges radarok számára mindössze egy mély méretű objektumként látszik. Az eltelt idő során az új prototípusokon további szerkezeti változtatások is megjelentek. Az új változat valamivel kisebb lett, ugyanakkor sportosabb és dinamikusabb kialakítást kapott. A kabinettető immár egyetlen darabból áll, ami várhatóan csökkenti a légellenállást perszonikus sebességnél is. Az új prototípuson a hátsó fotóművek szélesebbek és jobban kifelé nyílnak. Emellett a két hajtómű közötti távolság is nagyobb lett az első prototípushoz képest. A Tolgár rendszer már látható a pilóta fülkében. A figyelmes megfigyelők számára a pilóta fülkéből is feltűnt egy érdekes részlet. Egyes fotókon már látható az Aselsan által fejlesztett Tolgár rendszer.

Tavaly elsőként repült Khan prototípustól még egy további felszállást várnak júniusig. A második, újonnan elkészült prototípus várhatóan még idén, de legkésőbb a következő év első hónapjaiban emelkedhet először a levegőbe. Miközben ez a két platform folytatja a repülősi teszteket, a Vasmadár nevű harmadik platform a Földön próbál majd megfelelni a rendkívül összetett tesztkövetelményeknek. Ha minden a tervek szerint halad, a Khan első sorozatgyártású példányai 2029-ben állhatnak szolgálatba. 2032-re pedig a hazai fejlesztésű hajtómű integrációjának befejezését tervezik. Továbbra is figyelemmel kísérjük nemzeti harci repülőgépünk a török védelmi ipar büszkesége a Khan fejlődését. Találkozunk a következő podcast adásban.